anopai prekupe na nyame akasa ni prenu su ni asoate ye nyame ayawie wonokwafo agya wayawie anopai akase bepie woni pedisu